dúdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: is tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot. Nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra. Keresik az év kilátóját. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új média tanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor média jogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseny idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén is találunk döntősöket. Az évkilátója szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. Délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Klórgázmérgezés volt Ferencvárosban. Alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank, egyre több csemege szőlő fogy. A mikrofonnál Gál Ildikó. Többen klórgázmérgezést kaptak egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert vittek kórházba az illatos úton lévő épületből. Mindegyikőjüknek stabil az állapota. A katasztrófavédelem közlése szerint a gyártelepen egy klórgázzal teli palack szelepje sérült meg, és gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. A helyszínt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Készül a jegybank, alacsonyabb inflációt céloz meg 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti toleranciasávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály az MNB elnöke szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Egyre keresettebb a csemegeszőlő itthon. A gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul, közölte az Agrárkamara. A fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki, és folyamatosan nő. Magyarország tavaly 18 ezer tonnányit hozott be, ez az elmúlt 3 év alatt 37%-os emelkedés. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján így nálunk is közel azonos, nagyjából 12-12 órás a nappal és az éjszaka hossza. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A földtengely fedezség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár.
1: Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kérem tisztelettel. Hát ez egy szerda lett. Ez dobta a gép, remélem, hogy senkinek nem okozott csalódást. Szeptember 23-a a dátumunk, és azt gyanítom egyébként, ez egy kifejezetten remekbe szabott, szép őszi nap lesz. Ha nem, akkor majd holnap igyekszünk korrigálni. Az biztos, hogy nálam a menetrend a szokásos, vagyis egyrészt hozom a kedvenc zenéket, másrészt pedig majd jó belebújunk a rock históriába, a rock kronikákba is, megnézzük, hogy kik a híres születésnaposaink, vagy ki adta utolsó koncertjét, vagy éppen vonult stúdióba rögzítette, vagy nagy találkozások, vagy éppen egy legendás intézmény bezárása miként is zajlott. Szóval lesz miről beszélni. Utakon kéretik vigyázni?
1: Jó.
0: 103.9 Rock FM? Egy jó kávét, vagy egyebet.
2: Rumors spread around, and that takes its time. About to check outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, továbbra is útszűkület a 9. kerületben, a Vágóhíd utcában, a belső szakaszon. Lezárás a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződésében, és lezárás a 3. kerületben a Szentendrei út szerviz útján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, nos, én egy teklát ismertem, de az sem most volt, viszont kedves teklák, nagyon boldogat a mai napra. Jönnek a hírek, információk, aztán pedig már is mondom, hogy például mit művelt a Doors 67-ben. De addig is majd zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Olyák Gábor vezeti az új média tanácsot. Nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra. Keresik az év kilátóját. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új média tanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Poyán Gábor média jogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén is találunk döntősöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM. Na, azt írják a krónikások, hogy 1967-ben e napon jelent meg az amerikai boltokban a The Doors egyik legsikeresebb, hihetetlenül feszült hangulatú, pszichedelikus kislemeze, a People Are Strange. Egy évvel korábban a The Rolling Stones e napon kezdte meg legendás brit turnéját, hol máshol, mint a londoni Royal Albert Hallban. Olyan előzenekarok kísérték őket, mint a The Yardbirds, aztán Turnerék, Ike és Tina, a közönség soraiban pedig a The Who tagjai is ott bulikáztak. De például 78-ban Sammy Hagar nagy találkozása Van Halennel is e napon volt, pontosan 8 évvel azelőtt, hogy az énekesük lett volna, Sammy Hagar egy kaliforniai fesztiválon lépett fel, egy plakáton a bandával, ott futottak először össze a backstage-ben. Úgyhogy így, na majd még bogarászunk, 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, továbbra is útszűkület a 9. kerületben, a Vágóhíd utcában, a belső szakaszon. Lezárás a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződésében, és lezárás a 3. kerületben a Szentendrei út szerviz útján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Klórgázmérgezés volt Ferencvárosban. Alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank. Egyre több csemege szőlőfogy. A mikrofonnál Gál Ildikó. Többen klórgázmérgezést kaptak egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert vittek kórházba az illatos úton lévő épületből. Mindegyikőjüknek stabil az állapota. A katasztrófavédelem közlése szerint a gyártelepen egy klórgázzal teli palack szelepje sérült meg, és gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. A helyszínt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Készül a jegybank, alacsonyabb inflációt céloz meg 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti tolerancia sávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály az MNB elnöke szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Egyre keresettebb a csemegeszőlő itthon. A gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul, közölte az Agrárkamara. A fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki, és folyamatosan nő. Magyarország tavaly 18 ezer tonnányit hozott be, ez az elmúlt 3 év alatt 37%-os emelkedés. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján így nálunk is közel azonos, nagyjából 12-12 órás a nappal és az éjszaka hossza. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A föld tengelyfedesége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár.
1: Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: 103.9 Rock FM, szép kis szerdát mindenkinek, kedves teklák, a kezüket csókoljuk. Nem sokára pedig egy legendás intézménynek a bezárására, jó? De addig is zenélünk.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. Jó utat, jó munkát, ha valaki már odaért, kedves diákok, majd kellemetes, pihentető, de nagyon tanulságos órákat. Szóval 1984 a dátum, szeptember 23-a, a Budai Ifjúsági Park, ismertebb nevén az IFI Park bezárása, a P-Mobil történelmi elektromos temetés koncertje. Hát a magyar rock történet egy eléggé emblematikus, szimbolikus eseménye. A P-Mobil az utolsó buli mindenképpen azt szerette volna, ha a koncert szó szerint megrengeti a falakat. Ebben az időszakban a zenekar már komoly, saját hangtechnikával rendelkezett, de a maximális hatás érdekében kibérelték az Omega teljes hangrendszerét. Egyébként a mobil saját cucca a színpadon dübörgött. Az Omega hangfalait a közönség hátánál, a park régi bejáratán elhelyezték el. Mikor megszólalt az első akkord, hát mondani se kell, hogy sokkoló volt. És hogy miért pont temetés? Ugye a neoreneszáns stílusú Ybl Miklós által tervezett Várkert Bazár épület együttese a 80-as évekre teljesen amortizálódott. A végzetes törés 80 májusában következett be, amikor egy Edda koncert alatt leomlott a bejárathoz vezető lépcsősor korlátja, és hát komoly balesetet okozott. Bár a parkot ezután ideiglenesen csökkentett alapterülettel újra nyitották, de hát életveszélyes volt. Hogy utána mi lett? Hát, emlékezzünk. Ugye hatalmas űr keletkezett, a stafétát közvetlenül megpróbálta a Városligetben felépített, szintén legendássá vált Petőfi csarnok Pecsa átvenni. Ugye 85 tavaszán nyitott meg. Azóta ugye annak is már hűlt helye, vagy talán már hűlt helye sincs. Nem tudom most hol tart az a gödör. De hát igazából itt nem is a helyszín, hanem az a fajta hangulat volt nehezen pótolható, ami ehhez a legendás helyszínhez kötődött. Úgyhogy így volt ez 84-ben. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: Rock FM.
1: 7:30 és annak környéke, zavartalan szerdát kívánok mindenkinek, akivel még nem találkoztam. Jó reggelt, kedves teklák, a kezüket csókoljuk. Na mindjárt mondom, hogy kivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok, jó? De persze mindez csak a hírek után, amikor majd zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Változás a javító intézeteknél. Ismét kötelező az orvoskamarai tagság. Újraindítás előtt a Dunai finomító. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Máshová kerülnek a javító intézetek? Ismét a gyermekvédelmi rendszer részei lesznek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot megszavazta az országgyűlés. Az indoklás szerint bár a javító intézeti nevelés szabadság elvonással jár, elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézményeket tavaly decemberben vonták a büntetés végrehajtás irányítása alá. 2023 után ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak. Visszaállította azt az országgyűlés, miután a többség megszavazta a jogszabálymódosítást a kormány kezdeményezésére. Az érintetteknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába a felvételüket. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója. Befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva.
1: Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. Délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM, boldog születésnapot, kedves szeptember 23-aiak. Hát nem akárkivel lehet eldicsekedni, hanem magával, a főnökkel. Bruce Springsteen a mai születésnapos, 49-ben jött a világra a főnök. Azt egyébként tudjuk, hogy hogyan lett The Boss. Bár a név ma már ugye, hát megkerülhetetlen része, Springsteen kezdetben kifejezetten utálta, a 70-es évek elején ragadt rá az E Street Band tagjaitól, mivel abban az időben még nem volt menedzsmentjük. Ugye ő volt az, aki a koncertek után készpénzben felvette a gázsit a klub tulajoktól, majd saját kezüleg ugye visszaosztotta a fizetést a zenésztársak között. És ezért kezdték el a többiek bossnak hívni, ami később rajta maradt. Bruce azért nem szerette, mert ugye ő baloldali munkásosztálybeli srácként gyűlölte ezt a fajta hierarchiát, a főnököket és a tekintélyelvűséget. Egyébként azt nem tudom, tudjuk-e, de volt olyan rajongó, akit hazavitt, majd moziba ment vele. De most pillanat, tehát a közvetlenségét tökéletesen illusztrálja egy 75-ös történet. Ez St. Louisban sétált egy koncertje után, akkor egy fiatal rajongója megismert az utcán. Összehaverkodtak, és Bruce megkérdezte, nincs-e kedve valahova beülni. A srác, egy fiúról volt szó, elhívta a szülei házába. Springsteen elment hozzájuk, megette a srác anyukája által készített vacsorát, órákig dumcsiztak a családdal a konyhában, majd elmentek a sráccal és a barátnőjével moziba megnézni egy filmet. Aztán olyan is volt egyébként, amikor majdnem csődbe ment, miközben ott állt a legnagyobb sikere kapujában. Ugye ez 75 volt, megjelent a Born to Run album, ami világsztárrá tette. A valóságban azonban Bruce Springsteen szinte teljesen leégett, hosszú, gyilkos, jogi csatába keveredett az első menedzserével, a pereskedés miatt évekig egyetlen fillér jogdíjat sem kapott a saját dalai után, nem stúdiózhatott, miközben a magazinok címlapján szerepelt, konkrétan kölcsön kellett kérnie a zenekar tagjaitól, hogy kaját tudjon venni. Hát, kedves rockstárságra gondoló és törekvő fiatalok, kétszer is meg kell gondolni. Nem egy könnyű út ez. Na, de a lényeg, boldog születésnapot, szeptember 23-aiak, és akkor ünnepeljünk. 103.9 Rock FM, utakon vigyázni.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, továbbra is útszűkület a 9. kerületben, a Vágóhíd utcában, a belső szakaszon. Lezárás a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződésében, és lezárás a 3. kerületben a Szentendrei út szerviz útján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának.

0: déltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
10: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
11: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
14: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
15: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindig száraz.hu.
16: Mindig száraz.hu.
17: Mindig száraz.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
18: Megalakult az új média tanács, nincs új jelölt a legfőbb ügyészi tisztségre, kilátók versengenek, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új média tanács, bár az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor média jogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
19: Sopronttól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig találunk döntősöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
18: Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Jó utat, jó munkát, kedves teklák, kezeket csókoljuk, és nem sokára egy igazi hazai rock legenda anekdota formában. Jó, addig is zenélünk.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Tehát hát igen, mert hogy annyira régen volt, hogy ez szinte már tényleg történelem. 1962 ősze. A Budapesti Műszaki Egyetem Vár klubjában, Hesz András téren szezonnyitó bált szerveztek, és a műsor a két feltörekvő középiskolásokból álló zenekart hívtak meg, ez volt a Ciklon és a Proféta együttes. A két formáció tagjai között ott volt Kóbor János, Benkő László, Kovacsics András. Ők úgy döntöttek, hogy nem külön-külön lépnek fel, hanem egyesítik az erejüket, és közösen csinálják végig az estét. A koncert napjaig a szervezők hiába kérdezték őket, hogy jó, de mi a formáció neve, nem tudtak megegyezni. Röpködtek mindenféle gépkutya, meg vulkán, de egyik sem ütötte át. Ezért a Várklub akkori koncert szervezője és kulturális felelőse Varsányi István, csak piciként emlegetett úriember, a koncert délutánja megelégelte a tanástalanságot, a nyomdai plakátokra már nem volt idő, így fogott egy egyszerű kartonlapot, és kézzel írta ki az esti programot, mivel kellett egy jól hangzó figyelemfelkeltő név, ő úgy döntött, önhatalmulag elnevezi őket, az Omega szót választotta, a görög ABC utolsó betűjét, amellyel azt akarta szimbolizálni, hogy ez a zenekar a zene csúcsa, a végső szó a modern műfajban. Amikor a zenészek megérkeztek a hangszereikkel a klubhoz, megdöbbenve látták a bejáratra kitett feliratot, ma este fellép az Omega együttes. Hát először hőbörögtek, de mivel a közönség már gyülekezett, nem volt idő veszekedni, úgy mentek fel a színpadra, jó van, ezen az egyestén lejátszuk, így aztán holnap megváltoztatjuk a nevet. Úgyhogy így volt ez. Egyébként milyen volt a koncert? Hát igazából egyetlen saját szerzeményt sem játszottak, repertoárjuk kizárólag külföldi világslegerek, Shadows, Chubby Checker, Elvis Presley dalainak volt egy instrumentális vagy angol nyelvű feldolgozása. Mackie ezen a legelső buli még elsősorban ritmusgitáron játszott, és csak néhány dalban énekelt. És a gázsi nem pénzt kaptak, hanem ingyen vacsorát a klubban, és néhány üveg sört, ami abban az időben hatalmas szónak számított a diákzenekarok körében. Hát így az anekdota. Mondhatjuk úgy, hogy igazából megszületik az Omega zenekar neve. 103.9 Rock FM, a zenéjünk.

0: Rock FM.
1: 8:30 kapunk híreket, információkat, továbbra is nyugodt napot és reggelt mindenkinek, aztán pedig majd egy nagy találkozás történetét hozom, jó? Ja, meg hírek után zenélünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Klórgázmérgezés történt Ferencvárosban. Alacsonyabb inflációs cél jöhet. Megugrott a csemege szőlőfogyasztás. A mikrofonnál Gál Ildikó. Többen klórgázmérgezést kaptak egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert vittek kórházba az illatos úton lévő épületből. Mindegyikőjüknek stabil az állapota. A katasztrófavédelem közlése szerint a gyártelepen egy klórgázzal teli palack szelepje sérült meg, és gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. A helyszínt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Készül a jegybank, alacsonyabb inflációt céloz meg 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti toleranciasávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály, az MNB elnöke szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Egyre keresettebb a csemegeszőlő itthon. A gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul, közölte az Agrárkamara. A fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki, és folyamatosan nő. Magyarország tavaly 18 ezer tonnányit hozott be, ez az elmúlt 3 év alatt 37%-os emelkedés. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján így nálunk is közel azonos, nagyjából 12-12 órás a nappal és az éjszaka hossza. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A föld tengelyfedettsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár.
1: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. Délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. Szóval a nagy találkozás 78. szeptember 23-án a kaliforniai Anaheim Stadiumban rendezett Summerfest fesztiválon történt. Pontosan 7 évvel azelőtt futottak itt össze a résztvevők, mi előtt igazából egyesültek volna. A szereplők pedig a Van Halen és Sammy Hagar. Ekkor még csak ugye az első lemezét turnéztatta a Van Halen, de David Lee Roth már profi volt abban, hogy hogyan kell túlragyogni a főzenekart, kitalált egy gigantikus médiahacket, felbérett 4 profi ejtőernyőst, akikre ugyanolyan parókát és fejlőpőruhát adtak, mint amilyen a zenekar tagoké volt. Miközben a stadion felett megjelent a repülőgép, és a 4 dublőr kiugrott belőle, a közönség extázisban ordított, azt hitték, hogy magát a bandát látják aláereszkedni. Az ejtőernyősök közvetlenül a stadion kerítése mellett értek föl, tehát ahol már várta őket egy elsötétített ablakú furgon. A trükk az volt, hogy a kocsiban az igazi Van Halen tagjai ültek katonai repülős ruhában. Mintán a dublőrök beugrottak, az igazi tagok rontottak ki a furgonból, és egyenesen a színpadra rohantak, mintha épp akkor érkeztek volna az égből. Hát állítólag a Boston tagjai bődületesen dühöngtek a backstage-ben, amiért egy előzenekar így ellopta előlük a figyelmet. A lényeg a koncert után történt meg a történelmi készfogás. Sammy Hagar éppen az öltözőjében feküdt, mert hogy brutálisan influenzás volt, és magas lázzal küzdött. Egyszer csak nyílt az ajtó, és belépett az ifjú gitárzseni Eddie Van Halen kezében egy pohár itallal. Nem törődve a vírusokkal, odalépett az ágyhoz, és rajongva közölte Hagarra, mekkora hatással volt rá Sammy korábbi Hard Rock csapata, a Montrose. Az első szakmai beszélgetésük így zajlott le. Ember, imádva Montrose, de mondd már meg, miért léptél ki belőlük? Sammy. Mert a zenekar vezető nem engedte, hogy gitározzak, az éneklés mellett csak frontemberi szerep maradhatott. Na hát, Eddie ezen elnevette magát, és megnyugtatta Sammy Hagart, hogy nála ez nem lenne probléma. Aztán, amikor 85-ben David Lee Roth kilépett a Van Halenből, Eddie-nek azonnal ez a találkozás jutott eszébe, az influenzás öltözői látogatás. Hát így volt ez, kérem tisztelettel, 1978. szeptember 23-án. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, továbbra is útszűkület a 9. kerületben, a Vágóhíd utcában, a belső szakaszon. Lezárás a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződésében, és lezárás a 3. kerületben a Szentendrei út szerviz útján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ne gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tisztelésére.

0: déltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
4: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is! Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
9: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
10: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
15: Új helyzetben a javítóintézetek, kötelező lett az orvosok kamarai tagsága, felpöröghet a Dunai finomító. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Máshová kerülnek a javítóintézetek. Ismét a gyermekvédelmi rendszer részei lesznek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot megszavazta az országgyűlés. Az indoklás szerint, bár a javítóintézeti nevelés szabadság elvonással jár, elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézményeket tavaly decemberben vonták a büntetés végrehajtás irányítása alá. 2023 után ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak. Visszaállította azt az országgyűlés, miután a többség megszavazta a jogszabálymódosítást a kormány kezdeményezésére. Az érintetteknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába a felvételüket. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója. Befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
16: az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva.
15: Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személy azonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Megalakult az új NMHH, nincs másik legfőbb ügyészjelölt. 10 kilátó verseng az év kilátója címért. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új médiatanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén is találunk döntősöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt egy jó szerda, és benne pedig a jó szerdai rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, bizony, mert a hét közepén tartunk, ilyenkor szoktam volt azt mondogatni, hogy átbillenünk a hétvége felé, és ha már a hétvégéről van szó, akkor most Deák Bill Gyula hétvége lesz szeptember 25, 26, 27, péntek déltől vasárnap este 8-ig, érdekességekkel és sok-sok dallal Bill kapitánytól, és amíg addig eljutunk, hát azért egy csomó minden dolgunk van, még pedig a legjobb rockzenéket hallgatni akár online streamen is, www.rockradio.hu, és most például a Scorpions érkezik, akik 2025-ben ünnepelték fennállásuk 60. évfordulóját, 60, csak mondom a számot, hogy 60, hogy át tudjuk ezt érezni, hogy 60 éves lett a Scorpions, na mindegy is, egy a lényeg, hogy itt is voltak nálunk Magyarországon, június 20-án berobbantak az MVM domba, és egyébként meg biztos, hogy jönnek még 27, 28, 29, ki tudja, két évente itt vannak. Ez a Scorpions és a Still Loving You.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, na azt mondja, hogy Metallica, akik ugye itt voltak nálunk június 11-én és 18-án, és fantasztikus két koncertet adtak. Hát igen, 8 év után jöttek el újra az M72 turné keretein belül, amelyet már 4 éve nyomatnak, és reméljük, hogy majd nem sokára egy újabb körútra indulnak, amelybe szintén beleesünk, hát hiszen a Metallicát azt mindig szívesen látjuk. Tehát most egyelőre az Enter Sandman fogjuk meghallgatni tőlük, a zenekar legismertebb dalainak egyike, a legendás Kirk Hammett által kitalált gitárriffje, az egyik legfelismerhetőbb a rock történelemben. Egy kisgyerekről szól, aki fél az elalvástól és szeretné elkerülni a rímálmokat. A címben szereplő Sandman az amerikai folklórban az álomhozó szerepét tölti be. Sok változáson ment keresztül, mire az albumra került. Az egyik első dal volt, ami az 1991-es 30 millió példányban elkelt Metallica című lemez számai közül megszületett, de a szövege az utolsók között készült el, és ez lett az első kislemezes és videoklipes dal az albumról, amely bejutott az amerikai top 20-ba, és meghozta a zenekar számára a mainstream ismertséget. Metallica, Enter Sandman.

Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM, és a Bon Jovi érkezik. Ugye a frontembernek, John Bon Jovinak 4 évvel ezelőtt hangszálműtéten kellett átesnie ahhoz, hogy folytatni tudja az éneklést, és sikerült, folytatta. Kiadták Forever című albumukat, és egy turnéra indultak. Nem volt nagy ez a turné, azért ezt hozzá kell tenni, néhány fellépésből állt. Viszont amikor befejezték ezeket a fellépéseket, akkor John Bon Jovi bejelentette, hogy 2027-es turnéjukat szervezik, úgyhogy hát nagyon-nagyon reméljük, hogy ide is eljutnak. Egyelőre még sem dátumokkal nem jelentkeztek, sem pedig helyszínekkel. Nyilván azonnal fogjuk mondani, hogyha ezek már meglesznek. Ez azért is nagyon nagy örömhír, mert hogy ugye 2022-ben még egyáltalán nem volt az biztos, hogy John Bon Jovi újra tud énekelni, mert a hangszalai sorvadni kezdtek, később pedig elmondta, hogy különösen nehéz volt ezt elfogadnia, mert képzett énekesként mindig vigyázott a hangjára, és nem valamiféle életmódbéli túlzás okozta a problémát, de ezen a problémán már hál' Istennek túl vagyunk, és hát nagyon reméljük, hogy esetleg ide is eljönnek Magyarországra. Ez a Bon Jovi, és nagy kedvencem tőlük a Bad Medicine.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt. Na most ugye a szerdai rock délelőtt az már mindig így átbillent bennünket a hétvége felé. Hát ugye csütörtök az már kispéntek, péntek az meg péntek, és egyébként utána jön a szombat meg a vasárnap, amit testvérek között is hétvége, és Deák Bill Gyula hétvége lesz, szeptember 25, 26, 27, péntek déltől vasárnap este 8-ig. Mindenkit kérek, hogy mindenképpen hallgassa meg, mert nagyon-nagyon állat lesz. Bill kapitány itt lesz velünk, akár online streamen is, www.rockradio.hu, tehát nem kell itt tartózkodni konkrétan Budapesten és környékén ahhoz, hogy hallgatni tudjuk, akár Amerikában is lehet hallgatni. És lehet hallgatni Iggy Popot is, akivel folytatjuk, ugye az előadó művész úr július 24-én lépett fel idén nálunk a Budapest Parkban, és nem kevesebb, mint 25 év után adott újra koncertet a magyar fővárosban, amelyet nagyon-nagyon örömmel üdvözöltünk, mint ahogy őt mindig egyébként nagy örömmel üdvözöljük. Most is Iggy Pop, Lust for Life.

Ez Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Blood-nak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépést jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de ami késik nem múlik, ez a Slayer és a Seasons in the Abyss.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

100.9 Rock FM, egy jóféle kis One Hit Wonder. Őt úgy hívják, hogy Meredith Brooks, az énekesnőnek 1997-ben jelent meg Blurring the Edges című debütáló albuma, és arról már mindjárt ki is jött a legnagyobb slágere és egész pályafutásának legismertebb dala, ez pedig nem más, mint a Bitch. Ez a dal 4 hétig tanyázott a top 10-ben az Egyesült Államokban és Angliában egyaránt, de további 9 országban került a legjobb 10 közé. A kislemezből több mint 1 millió példány kelt el csak a tengeren túlon, és 1998-ban Grammy-díjra is jelölték a legjobb női rock ének előadás kategóriában. Hát talán a fiatalabb generáció onnan ismerheti, hogy még mind a mai napig számos filmben és sorozatban felcsendül, és további érdekesség, hogy széles körben elterjedt az a tévhit, hogy ennek a dalnak az előadója nem Meredith Brooks, hanem Alanis Morissette. Nem Meredith Brooks, ez a Bitch.

megállnó. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. Te zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére.

0: Péntek déltől vasárnap estig. Deák Dildul a emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
8: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
9: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, a szerdai Rock délelőtt, amely már szerda délután folytatódik tovább. Hát ilyenkor szoktam bold azt mondogatni, hogy a hétvége felé nagyon-nagyon gyorsan elkezdtünk menetelni, és ugye hétvége, nálunk illusztris hétvége lesz most, Deák Bill Gyula hétvége lesz, szeptember 25-26-27 péntek déltől, vasárnap este 8-ig, sok-sok érdekességgel Bill kapitány életéről, illetve a legjobb dalait is meg lehet hallgatni egész hétvégén, akár online streamen is a www.rockradio.hu oldalon, tehát nem kell itt maradni ahhoz, hogy egy egész Deák Bill Gyula hétvégében részt tudjunk venni, ami érdemes. Na most akkor Nirvana, hát nyilván most még csak szerda van, úgyhogy Nirvana, ha egy számmal kéne jellemeznünk a 90-es évek rockzenéjét, az minden kétséget kizáróan a Nirvana. 1991-ben megjelent Smells Like Teen Spirit című dala volna, amely egy egész generáció himnusza lett, és alapjaiban változtatta meg a rockzenéről addig alkotott képet, végérvényesen megnyitva a kaput az alternatív rockzene előtt, elmosva a mainstream és az underground között addig húzódó határokat. Ez a Nirvana és a Smells Like Teen Spirit.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM, Meatloaf, I Would Do Anything For Love című dala 1993 egyik legnagyobb slágere, és egyben egy elképesztő visszatérés története. Az énekes karrierje ugyanis ekkor már messze nem ott tartott, ahol az 1977-es monumentális sikerű Bat Out of Hell idején. A következő évek lemezei nem tudták megismételni annak a sikerét, a 80-as évekre Meatloaf pályája komoly hullámvölgybe került, aztán 16 évvel az első Bat Out of Hell után újra összeállt azzal az emberrel, akivel annak idején a nagy áttörést elérte, Jim Steinman dalszerző producerrel, elkészítették a Bat Out of Hell Part 2 Back into Hell albumot, és annak az első kislemeze lett az I Would Do Anything for Love. És innentől elszabadult az őrület, a dal 28 országban került a slágerlisták élére, köztük az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában, az album pedig több mint 14 millió példányban kelt el, Meatloaf gyakorlatilag visszakerült a világ tetejére, a dalért pedig 1994-ben Grammy-díjat kapott a legjobb rock énekesi teljesítmény kategóriában. Meatloaf, I Would Do Anything for Love.

Rock zenék a 80-as évekből. Rock zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock zenék. Ez a 103.9 Rock FM.

3.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, de az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M70-es autópályán az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad, és az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. +36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már hozom is a Red Hot Chili Peppers dalát, ez a Give It Away.

műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. De

0: Dildől vasárnap estig. Deák Dildul a emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, és szerdán van az ugye, hogy mindig átbillenünk a hétvége felé, hát no pláne már szerda délután van, úgyhogy már eléggé átbillentünk a hétvége felé, és ha már a hétvége, akkor most Deák Bill Gyula hétvége lesz, szeptember 25, 26, 27, péntek déltől vasárnap este 8 óráig, minden, amit tudni kell Bill kapitányról, és a legjobb dalai. Tehát érdemes itt lenni velünk még online streamen is, www.rockradio.hu. Na hát aztán, ami még nagyon fontos, hogy odáig eljutva azért hallgatgatunk mi itt jó rockzenéket, Queen és a Bohemian Rhapsody, a zenekar 1975-ben megjelent a Night at the Opera című negyedik lemezének egyik legnagyobb slágere, minden idők egyik legismertebb rock klasszikusa ez a felvétel, a monumentális 6 perces tétel, amely 6 különböző intro, ballada, gitárszoló, opera, hard rock, outro részből áll, a zenekar progresszív rock közeli oldalát mutatja be, amit mi most leellenőrzünk. Ez a Queen és a Bohemian Rhapsody.

103.9 Rock FM, az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészek-tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelőutat táblák jelzik, illetve Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, itt is sárga táblákkal jelzik a terelőutat. Az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, és a 7-es főúton Székesfehérvár belterületén a 67-es kilométernél a burkolatot javítják, Polgárdi felé lezárták a külső sávot. +3620 999 9393 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jön is az Extreme meg a Get the Funk Out.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, hát egy jó AC/DC az itt mindig elfér, az mindig jó, akik ugye Power Up turnéjukat nyomatják, amelyet most már nyomatnak szerintem 3 vagy 4 éve, inkább 4. Kétszer is voltak itt Európában, hozzánk egyszer sem jöttek el, ezt mondjuk csúnyában is tudnám mondani, csak ez egy rádió és nem tehetem meg. Minden esetre most 2026-ban Amerikában, Észak- és Dél-Amerikában stadion turnét folytatnak, és mi pedig azt folytatjuk, hogy csak azokat a dalokat tudjuk meghallgatni, amelyek felvételről vannak meg nekünk, ugye, de az se baj, mert ugye a Thunderstruck érkezik. A csapatnak 1990-ben jelent meg Razor's Edge című 11. albuma, és ennek az az egyik legnagyobb slágere, ami a világ egyik leghíresebb gitárriffjével indul. Ez a lemez repítette ismét a csúcsra a 90-es években a bandát, hiszen a szóban forgó dal mellett olyan klasszikusok szerepelnek rajta, mint a Money Talks vagy az Are You Ready. Angus Young elmondása szerint a legendás riff spontán született, meg végül azonban hónapokba telt, mire bátyjával, Malcolm-mal teljes dallá formálták és elkészültek vele, a többi pedig rock történelem, ez az AC/DC és a Thunderstruck.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM-ba, hát ez a szerdai rock délelőtt. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, és ugye szerda van, már szerda délután van, mindenkinek kellene szerda délután. Az időjárásról nem is beszélgettünk, én szerintem nem olyan nagyon rossz ez. Hát egy jóféle vénasszonyok nyara, indián nyár, lehetne egy picit melegebb, főleg reggelenként, azért olyan hajnali 5-kor eléggé pusztító, de semmi pánik, nem sokára itt van a hétvége, amikor még kielvezhetjük a jó időt, reméljük, hogy marad, hanem akkor majd azt is nem sokára megtudjuk. Egy a lényeg, hogy most hétvégén, szeptember 25, 26, 27, péntek déltől vasárnap este 8-ig, Deák Bill Gyula hétvége lesz, mindent meg lehet tudni majd Bill kapitányról, érdekességekkel, sok-sok zenével várunk mindenkit, aki szerette, és akkor viszont mindenki itt lesz. Ezért mondom el, hogy online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, tehát bárhol vagyunk, bármit csinálunk, nem lehet kifogás, bennünket hallgatni kell, és Bruce Springsteen-t is jelen pillanatban, mert ő viszel odáig, hogy hétvége legyen. Ez a Dancing in the Dark.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

90.9 Rock FM. A csütörtökön az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély, sok felé lesz élénk, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél, amely a délután második felétől egyre több helyen fordul majd északnyugatira. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, azokon a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk majd fagypont közeli minimumokat, ahol kevés felhő lesz az égen. Napközben nagyon kellemes 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Hát csak maradjunk ennél, jó? A többit meg se hallottuk. Ez a Deep Purple és a Smoke on the Water.

Szászálok 9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, jön majd Cili és a Rock the Night, én pedig annyit mondok még, hogy mindenki emlékezzen, Deák Bill Gyula hétvége, szeptember 25-26-27 péntek déltől vasárnap este 8-ig. Kellemes délutánt és estét, én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Def Leppard és a Let's Get Rocked.

0: ajánló.
1: A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. Te zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák

0: reggeltől vasárnap estig. Deák Dítula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is! Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást! Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
6: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
9: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, nem akarom elkiabálni, de még jöhetnek vissza a pancsoló kislányok, mert hogy lesz belőle 26-27 fok, nem hétvégére, akkor 22-23 várható, de jövő héten elvileg a 24-25 az garantált rengeteg napsütéssel. Kellemes délutánt kívánok, Klavancsek Krisztián vagyok, tegnap már sokszor mondtam, ma is mondom sokszor, a hétvégére Bill kapitánnyal készülünk péntek déltől vasárnap estig, és ebbe a szombati, illetve a vasárnapi rock lexikon is beletartozik. Bill kapitány emlékére tulajdonképpen majdnem 3 teljes nap a Rock FM-en. A legnagyobb slágerekkel, az élettörténetével és sok-sok érdekességgel, ami több évtized munkásságát fogja össze Magyarország zenei életében. Kitérve természetesen a pályatársakra is, és ha már a legnagyobb klasszikusoknál tartunk, a szerdai rock délutánban most Lynyrd Skynyrd és a Sweet Home Alabama.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint felső vezetékszakadás miatt pályazár várható az M1-es autópályán Herceghalom közelében. Ezekben a percekben vagy a következő fél órában a 25-ös kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon jelenleg a külső sáv van zárva, de rövidesen mindkét irányban lezárják majd az autópályát, amíg a kábeláthúzás meg nem történik. A munkálatok várhatóan 15-20 percet vesznek igénybe, ezért az M1-es Herceghalmi szakaszán gigadugó várható. Mondom még egyszer, teljes szélességében lezárják az autópályát 15-20 percre. Budapesten baleset történt a 13. kerületben a Röppentyű utcában. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Gábor Áron utcában határozatlan ideig. Van egy útszűkület a 15. kerületben az Árvavár utcában hétfő késő estig, éjjelig, illetve félpályás lezárás van a 17. kerületben a 17. utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután már csak kettőt kell aludni, és pénteken délben elkezdődik a Deák Bill Gyula hétvége, amit abba sem hagyunk, vasárnap késő estig. 1948-ban született, 2026. szeptember 17-én hagyott itt bennünket. Ő az a Máté Péter díjas magyar blues énekes, akit gyakran neveznek a magyar blues királynak, de Bill kapitányként vagy egyszerűen Billként is emlegetik most már évtizedek óta. 1984-ben a Budapest sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, akitől nagyon sokszor emlegetjük azt az egyetlen egy mondatot, ami mindent elmondott a külföldiek számára Deák Bill Gyula hangjáról, énektudásáról, munkásságáról. Chuck Berry a következőket mondta, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Hölgyeim és uraim, Deák Bill Gyula énekel most a Rock FM-en.

műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. Te zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. De

péntek déltől vasárnap estig. Deák Dildul a emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután majdnem eltaláltam órakezdésnek, csak egy nappal korábban kellett volna, pont ilyenkor 16 óra után, de szerintem most sem rossz. David Coverdale 75 éves lett tegnap, 1951-es, és szeptember 22-éről 22-ére állandóan emlegetjük őt, mert hogy ugye a Deep Purple-ben zenélt 1973-tól 76-ig, és aztán a Whitesnake-et csúcsra járatta, de leginkább a 80-as években. A 80-as években viszont, ha csak két dalt csináltak volna, a sokat emlegetett amerikai listavezető 1987-ből a Here I Go Again és a szuper szerelmes ballada az Is This Love akkor is beírja magát a Whitesnake a rock történelembe. Ennél azonban jóval többet csinált a Whitesnake, bár 1987-ig nem jártak például az amerikai slágerlistán. Akkor pedig időzített bombaként robbantak újra és újra. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délután kívánok, baleset történt a budai alsórakparton, ilyeneket tudok Rock FM hallgatóktól, és még olyanokat, hogy félpályás lezárás van a második kerületben a Gábor Áron utcában határozatlan ideig, útszűkület van a 15. kerületben az Árvavár utcában hétfő éjjelig, és van egy félpályás lezárás a 17. kerületben a 17. utcában. Most a határozatlan ideig dolognak utána néztem ebben a pillanatban, mert hogy már nincsen, vagyis hogy ami lezárás volt, az megszűnt. Balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM és a szerdai rock délután egy nagyon picit a Pet Shop Boys munkásságáról kellene beszélni. Igen, mindenki jól hallja, tudom, hogy nincs sok közük, inkább semmi a rockzenéhez, de azért, hogyha nagyon megkapargatjuk, akkor különböző műfajokhoz van. Először is Neil Tennant és Chris Lowe, vagyis a Pet Shop Boys. Londonból elindult 1985-ben a világot jelentő deszkák felé, az első kikevert változat a West End Girls című dalukból Bobby Orlando nevéhez fűződött, de abban a változatban soha nem lettek volna sikeresek, viszont aztán, amit mindenki megismert a 80-as évek közepén, sőt angol-amerikai listavezető sláger lett West End Girls címen a dal, na azzal elindultak a világot jelentő deszkák felé, sőt, már egyetlen egy dal is elég lett volna, hogy örökre beírják magukat a pop történelembe és a slágerlistákra. De nem állunk meg itt, mert hogy már 1987-ben Elvis Presley dal feldolgozásával jöttek, és az Always On My Mind szinti pop vagy diszkó pop kategóriában elképesztő sikereket aratott szinte szerte a világon. Ha már a feldolgozásoknál tartunk, akkor 1987-ben jelenik meg a Joshua Tree album, a U2 minden idők legjobb albumának számító nagylemeze, és ezen van rajta a Where the Streets Have No Name olyan number one sikerek társaságában, mint a With or Without You szerelmes dal, vagy az I Still Haven't Found What I'm Looking For. Feldolgozza évekkel később a Pet Shop Boys. Elképesztően nagy a siker abban a változatban is. Szóval, hogy a Pet Shop Boys munkássága örök, de a U2-jé is. Vissza a rockhoz. Itt az eredeti. U2, Where the Streets Have No Name.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten útszűkület van a 15. kerületben az Árvavár utcában hétfő éjjelig, félpályás lezárás van a 17. kerületben a 17. utcában. Sávlezárások a fővárosban a Budaörsi úton, a Pongrácz úton és a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé, de még a 2. kerületben is a Pasaréti úton, ezzel párhuzamosan van egy lezárás ott a Titró utcában. Lezárások a 18. kerületben a Nap utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti Fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában. Napközbeni lezárás van továbbra is a 11. kerületben az Albert utcában, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton. Folytatódik az esti sávlezárás a Soroksári úton, illetve félpályás korlátozás van a 23. kerületben a Haraszti úton, és itt lezárás van a Péter Apostol utcában is. Félpályás lezárás van még a 22. kerületben a Dévény utcában, útszűkület a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésben, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben, és korlátozások vannak jelenleg az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.

0: Műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák B. Gyula ikonikus lágerei. Csak a 103.9 Rock FM-en. Egy egész hétvégén át. Péntek déltől vasárnap estig. Deák B. Gyula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután Bryan Adams egyik legjobb dala örökre az elmúlt 30-40 évből, Can't Stop This Thing We Started. A dal címének pontos fordítása, képtelen vagyok abba hagyni azt a dolgot, amiben belekezdtem. Így leszünk mi is a Deák Bill Gyula különleges hétvégével pénteken déltől vasárnap estig, mert ugye egy teljes hétvége, tulajdonképpen majdnem három nap szentelődik a munkásságának, az elmúlt évtizedeknek, a dalainak, a pályatársaknak, az elbeszéléseknek, a történeteknek, az anekdótáknak. Természetesen a Rock Lexikonban is, szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától, ahol szintén felvonultatok egy-két olyan Deák Bill Gyula dalt, amit talán nagyon kevesen ismernek, vagy ebben a változatban még nem nagyon lehetett hallani. Klavancsek Krisztián vagyok, kellemes délután kívánok. Az Útinform információi szerint az M0-as autóút déli szektorán Gyál közelében két személyautó karambolozott az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sávon zajlik a műszaki mentés, a kialakult torlódás jelenleg meghaladja a 3 kilométert. Két balesetről Budapesten is tudok, az egyik a Budaörsi úton történt, a másik a budai alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

90-es évek legjobb rockzenéi. Csak itt. 103.9. Rock FM.

103.9 Rock FM, időzíteni tudni kell, gondolta Liam és Noah Gallagher, és pontosan 30 évvel később, hogy 1995-ben voltak talán a legnépszerűbbek, na jó, később is, de valahogy a 90-es évek közepét számolja mindenki a csúcs sikerekkel, vagy egyáltalán az Oasis világhódító útjával. Hát 2025-re időzítették, hogy visszatérnek, és akkor 30 évvel később legyenek koncertek. Az európai kontinensen még nem annyira, az angol szigeteken igen, a rajongók megőrültek, ennek következtében 2026-ra hivatalosan bejelentették, hogy semmi sincs. Vagyis, hogy nem terveztek koncerteket, nem mennek tovább sem az Amerikai Egyesült Államokba, se az európai kontinensre. A rajongók majdnem csalódottak lettek, de aztán még ebben az évben bejelentették, hogy 2027-ben megjön az új nagylemez. Tehát akkor minden folytatódik tovább, és akkor már az új nagylemez dalaiból is lehet majd a koncerteken játszani, tehát kell, hogy legyenek koncertek. Szerintem lesznek is. Az Oasis-től a Wonderwall volt egyébként óriási, pont a 90-es évek kellős közepén. Ez volt a csúcs sikerük olyanok társaságában, mint a Some Might Say, a Champagne Supernova, vagy a Don't Look Back in Anger. Zenei folytatás a szerdai rock délutánban, most pokolgép. Hol van az a szó?

0: közlekedés.
1: Budapesten útszűkület van a 15. kerületben az Árvavár utcában hétfő éjjelig, félpályás lezárás van a 17. kerületben a 17. utcában. Sávlezárások a fővárosban a Budaörsi úton, a Pongrác úton és a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé, de még a 2. kerületben is a Pasaréti úton, ezzel párhuzamosan van egy lezárás ott a Ditró utcában. Lezárások a 18. kerületben a Nap utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti Fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában és a 20. kerületben a Vágó Híd utcában. Napközbeni lezárás van továbbra is a 11. kerületben az Albert utcában, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton. Folytatódik az esti sávlezárás a Soroksári úton, illetve félpályás korlátozás van a 23. kerületben a Haraszti úton, és itt lezárás van a Péter Apostol utcában is. Félpályás lezárás van még a 22. kerületben a Dévény utcában, útszűkület a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésben, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben, és korlátozások vannak jelenleg az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

zene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. Te zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. De

0: péntek déltől vasárnap estig. Deák Dindula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Szok FM párnapos elnye után alakuló időjárásnak nevezném a folytatást. Most még kitart a 18-19 fok, ez önmagában egyébként nem is lenne rossz. Hűvösek a hajnalok, sőt a hegyvidéki éghajlatokon kimondottan hideg, 5-8, máshol 8-10 fokokról beszélünk. Esetleg lehet 9-11 fok még, de nem is a hajnalok az érdekesek, hanem a napközbeni alakuló időjárás. Először is csütörtökön jön egy hideg front, emiatt pénteken még mindig nem jövünk ki a 18-19 fokból, de amikor ez elmúlik, a szombat és a vasárnap ígéretes. Szombaton több lehet a felhő, kevesebb a napsütés, vasárnap sok lesz a napsütés, és alig-alig lesz felhő, szerencsére ezt megörökli a jövő hét eleje is, ehhez igazodnak a hőmérsékleti értékek is. A hétvégére 21-22 fok várható, jövő hét elejére 23-24, de lesz az országnak olyan tája, ahol akár 26-27 fok is lehet. Meddig dominál a napsütés? Hát, hogyha most hétvégén már a szombat és a vasárnap napsütéses, és ezt örökli a jövő hét eleje is, akkor nagyjából szerdáig, csütörtökig, vagyis hogy gyönyörű szép indián nyár szeretne visszajönni majdnem egy héten keresztül, és talán október 1-től változik valamerre az időjárás.

103.9 Szok FM, Chris Riát hallgatva elgondolkodtam rajta, hogy melyik volt a legjobb dal a szerelmes dalok közül, a Fool If You Think It's Over, még a 70-es évek végéről, amikor alig ismerte őt valaki, vagy a Girl in a Sports Car, és ha nem szerelmes műfajt választunk, akkor rengetegen mondanák, hogy a The Road to Hell-nél nem volt jobb, megint mások legalább ekkora arányban neveznék meg az Auberge, az imént hallott dalt is, mint a legjobbat, vagy az On the Beach, ami igazi nyári sláger, és bárhol bevethető, ahol víz van, napfény, vagy nyári szabadság. És akkor minden idők egyik legjobb karácsonyi dalát se hagyjuk ki, a Driving Home for Christmas-t. Chris Riától különböző hangulatokba, különböző érzésekre, különböző évtizedekre különböző dalokat lehet elhelyezni, és egyik jobb, mint a másik. Zenei folytatás a szerdai rock délutánban, most Edda álmodtam egy világot a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten útszűkület van a 15. kerületben az Árvavár utcában hétfő éjjelig, félpályás lezárás van a 17. kerületben a 17. utcában. Sávlezárások a fővárosban a Budaörsi úton, a Pongrác úton és a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé, de még a 2. kerületben is a Pasaréti úton, ezzel párhuzamosan van egy lezárás ott a Ditró utcában. Lezárások a 18. kerületben a Nap utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti Fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában és a 20. kerületben a Vágó Híd utcában. Napközbeni lezárás van továbbra is a 11. kerületben az Albert utcában, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton. Folytatódik az esti sávlezárás a Soroksári úton, illetve félpályás korlátozás van a 23. kerületben a Haraszti úton, és itt lezárás van a Péter Apostol utcában is. Félpályás lezárás van még a 22. kerületben a Dévény utcában, útszűkület a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésben, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben, és korlátozások vannak jelenleg az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten útszűkület van a 15. kerületben az Árvavár utcában hétfő éjjelig, félpályás lezárás van a 17. kerületben a 17. utcában. Sávlezárások a fővárosban a Budaörsi úton, a Pongrác úton és a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé, de még a 2. kerületben is a Pasaréti úton, ezzel párhuzamosan van egy lezárás ott a Ditró utcában. Lezárások a 18. kerületben a Nap utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti Fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában és a 20. kerületben a Vágó Híd utcában. Napközbeni lezárás van továbbra is a 11. kerületben az Albert utcában, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton. Folytatódik az esti sávlezárás a Soroksári úton, illetve félpályás korlátozás van a 23. kerületben a Haraszti úton, és itt lezárás van a Péter Apostol utcában is. Félpályás lezárás van még a 22. kerületben a Dévény utcában, útszűkület a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésben, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben, és korlátozások vannak jelenleg az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

tegnapos enyhe után alakuló időjárásnak nevezném a folytatást. Most még kitart a 18-19 fok, ez önmagában egyébként nem is lenne rossz, hűvösek a hajnalok, sőt a hegyvidéki éghajlatokon kimondottan hideg, 5-8, máshol 8-10 fokokról beszélünk, esetleg lehet 9-11 fok még, de nem is a hajnalok az érdekesek, hanem a napközbeni alakuló időjárás. Először is csütörtökön jön egy hidegfront, emiatt pénteken még mindig nem jövünk ki a 18-19 fokból, de amikor ez elmúlik, a szombat és a vasárnap ígéretes. Szombaton több lehet a felhő, kevesebb a napsütés, vasárnap sok lesz a napsütés, és alig-alig lesz felhő, szerencsére ezt megörökli a jövő hét eleje is, ehhez igazodnak a hőmérsékleti értékek is. A hétvégére 21-22 fok várható, jövő hét elejére 23-24, de lesz az országnak olyan tája, ahol akár 26-27 fok is lehet. Meddig dominál a napsütés? Hát, hogyha most hétvégén már a szombat és a vasárnap napsütéses, és ezt örökli a jövő hét eleje is, akkor nagyjából szerdáig, csütörtökig, vagyis hogy gyönyörű szép indián nyár szeretne visszajönni majdnem egy héten keresztül, és talán október 1-től változik valamerre az időjárás.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, az igazi rajongók mindig is azt mondják, hogy a Metallica már kegyetlen jó volt a 80-as évek közepén is, és aki ezt nem hiszi el, az vegye elő például a Stranger Things sorozatot, és ott a Metallicát megidézik a 80-as évekből, mert maga a sorozat is ugye a 80-as évek közepét vonultatja fel történet szerint, és tel is tele van az évtized közepére jellemző gigaslágerekkel, mint ahogy ez is, Metallica és a Master of Puppets, amikor még thrash metalt játszottak, és nem nyitottak a mainstream felé, az a 90-es évek eleje lesz majd. Klavancsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Bűri Szili a műsorvezető most 8 órától, ahogy szoktuk, Rock the Night 8-tól éjfélig, ahogy szoktuk, holnap délután 3-kor jövök.

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, szevasztok, ez itt a Rock the Night, és hát a mikrofonnál továbbra is Bűdi Szilárd, mindenkinek szeretetteljes estét kívánok, és kellemes rádiózást. No, hát ma van az év 266. napja, vagyis 99 nap van még hátra, és hát ugye szeptember 23-áról beszélünk. Ez a nap különleges, hát különlegesen átbillenős érzést ad, mert hogy 100-ról 99-re váltva sokakban tudatosul igazán, hogy közeledik az év vége, és ez brutális. 3-1-ről 2-4-re váltottunk. Ma egyébként Tekla napja van, ami a görög Teokleia névből származik. Jelentése Isten dicsősége. Úgyhogy Isten dicsőségére szóljanak a földkerekség legnagyobb rockslágerei.

103.9 Rock FM, nem akárki a ma született bárányunk, ő nem más, mint Ray Charles, aki 1930. szeptember 23-án született. Hát ő a szólzene atya, aki a gospel zenét, a country zenét és a jazzt ötvözve létrehozta saját zenei világát. Gyerekkorában veszítette el látását, ám hihetetlen zenei tehetsége hamar kiemelte őt az átlagból. Viszontagságos élete volt, de elképesztő akarata és tehetsége egy csodálatos karriert hozott neki. A Hit the Road Jack és a Georgia on My Mind és még számtalan dal Unchain My Heart, amelyet Joe Cocker is feldolgozott, itt élnek bennünk örökké.

0: misunderstood.
1: Szászáromkilenc Rock FM. Na jöjjön a másik ma született bárányunk, mert hogy 1949. szeptember 23-án látta meg a napvilágot Bruce Springsteen, akit a The Bossként emleget a világ zenéjében, az amerikai álom, a hétköznapi emberek küzdelmei és vágyai szólalnak meg. Olyan albumokkal vált legendává, mint a Born to Run vagy a Born in the USA. Bruce Springsteen egy igazi, nyughatatlan alkotó. Na mai napig, hogyha felmentek a YouTube-ra és beütitek az ő nevét vagy koncertjeit, akkor egész koncerteket lehet megnézni tőle a YouTube-on, és elképesztő, ahogy pörög a pali. Csak annyit mondok, hogy így 80-hoz közel még mindig 2,5 órás koncerteket ad. Az Isten éltesse ezt a csodafértit.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 103.9 Rock FM. Hát gyerekek, én az időt nem sajnálom, mert hogy tavaly bebizonyosodott, hogy a rock muzsika honi Jurassic Parkjának egyes példányai egyszerűen képtelenek kihalni a Barbanegrában. Közel 3000-en tomboltak végig az első ízben megrendezett dinoszauruszok éjszakáján, és most jön a második dinoszauruszok éjszakája. Itt a P-Mobil, az Őspébox és a Prognózis lép fel október 10-én a Barbanegrában este 7-től, Barbanegra Red Stage, és ebből az alkalomból vendégem az örök ifjú Vörös István.
1: Hogy van, sziasztok, jó estét, sziasztok.
0: Szevasz Pista.
1: A rock legyen veletek.
0: A rock és a te lelkedve, nagyon jó. Figyelj, nagyon jól nézel ki, engedd meg, hogy így ezzel kedveskedjek neked.
1: Ahogy így elnézem, te is jól nézel.
0: Nekem kicsit be vagy gyulladva, azt nem tudom milyen.
1: De az a direkt jól áll.
0: Ez is jól állja. De hogy te nem, tehát 72 éves vagy, és egyszerűen...
1: Hát azt mondták, de azért én ebben nem vagyok biztos.
0: Jó, hogy 72 éves vagy?
1: Hát ezt mondta valaki.
0: Mondtam, ez egy szám. Igen. Figyelj, az autóban az állapotot nézzük, ugye? Tehát hogy nem a kilométerfutást és az életkort. Te hogy tartod karban ilyen jól magad? Tehát jól öltözöl, tehát látszik, hogy téged nem vitt el az élet, nem ragadott el az éjszaka, ugye? Ezt jól mondom, nem, hogy te nem vagy egy ilyen italozós forma, aki csapdába esett, vagy voltak erre hajlamok?
1: Hát a 80-as években, még a Prognózis korszakban, mikor leszereltem a katonaságtól, Baján voltam katona, utána megalakult a Prognózis, és rávetettük magunkat a világra, és akkor ott a zene, csajok, igen. Alkohol is volt, de arra mindig vigyáztunk, hogy a koncert ne károsodjon. Aha. A jelszó mai napig, a közönség nem kíváncsi a részletekre. A bulinak 120%-osnak kell lenni. És ilyen egyszerű ez a dolog. Na most ebből kifolyólag én nem dáridózok. Jó, ha nagyon kell meg összejön egy társaság, akkor természetesen, de próbálok kultúrát életet.
0: De a hétköznapokban nem jössz ezzel a lehetősége, hogy szétcsapd magad. Tehát ez jó cucc. És egyébként sportolsz? Tehát, hogy
1: igen, tornázom, leginkább úszok.
0: Igen, jársz úszni?
1: Igen.
0: De jó. És mennyit úszol ez? Milyen távokat úszik egy 72
1: évesen? Nem vagyok egy ilyen megvadult távúszó, meg gyorsúszó. A magam tempójában végig úszom 5-ször ide-oda a medencét.
0: Kényelmesen,
1: és az kilazítja az izmaimat. Közben elgondolkozok.
0: De jó.
1: A rockvilág sorsáról.
0: Te termékeny előadó vagy, és azt gondolom, hogy mármint úgy termékeny, hogy dalszerzőként vagy termékeny, tehát a Prognózis megszűnése vagy szüneteltesése után, ahogy elindult a szóló karriered, ugyanúgy írtál saját dalokat, stb. Ennek hogy van létjogosultsága, a közönség mennyire fogadja be az újdonságokat, de nyilván ez az újdonság is már ugye régiségnek számít, mert ugye a Prognózis után te azonnal elkezdted a szóló karriert, írtad a dalokat, de mennyire nehéz átvinni manapság? Tehát manapság is írsz még újdonságokat?
1: Hogyne írnék.
0: Mindig van valami.
1: Egyfajtában. Sorlemezként, tehát vadonatúj dalokkal, most nem beszélek a koncertlemezről, a válogatásról. 12 lemezem jelent meg a dalaimmal.
0: Atya Isten.
1: A legutóbbi decemberben jelent meg, Kavargó címmel. Ez egy dupla album, 27 vadonatúj dallal.
0: Asztal.
1: Köztük világslágerek. Ja. És bárki kíváncsi rá, megtalálja itt-ott-amott.
0: De jó.
1: Úgyhogy én folyamatosan alkotok, most is 8 dal várakozik a polcomon, de hát egyelőre most minek még ezt is meg kell ismertetni a közönséggel, igen, el kell, hogy jusson.
0: Mi az hozzá útja? Mi az útja jelenleg például a te korosztályodnak, hogy ők még megveszik a CD-ket, vagy YouTube-ra kell feltölteni, és ezzel boldog lesz mindenki?
1: Ez is mindenféle platformra, és koncertek után, említettem, hogy elsöprő bulik vannak, szinte a régi piramis időket idézi, és koncertek után bizony, hát a Bakelitből is vesznek, mert a 2019-es és a 22-es anyulevelei és a Mindenkinek jó lesz albumból, Bakelit is jelent meg, és a Bakelitet is veszik élvezettel. El is hiszem én ezt, hogy igény van erre, hiszen szeretik az emberek azt, amihez vonzódnak, a saját kezükben tartani, igen, és az a gondolat, hogy ez az enyém, én ezt szeretem, ehhez emlékeim fűződnek. Időt töltöttem el ezzel, méghozzá szép, kedves perceket, órákat. Tehát az, hogy így a levegőben szállnak ide-oda a dalok, a szép meg jó, de aki igazán megérintődik egy koncert alkalmával, az többre vágyik, mint hogy én ugyanígy
0: haza akar élek. Vinni belőled egy darabot.
1: Haza akar belőlünk, belőlem, igen, és a zenéből valamit. Így van, ez nagy
0: és ez a CD,
1: dolog.
0: Ez a CD meg a Bakelit.
1: Ez a CD, igen, meg a Bakelit, úgyhogy nem szabadna a CD-t azért a sútba dobni, mert utána jó lesz Bakelit, de az már kicsit macerásabb annak a kezelése, és akkor nem marad számunkra semmi olyan, amit, igen, kézben tarthatunk.
0: Atya Isten, de szép mondat, hát köszönöm szépen.
1: De még idézetet is tudnék rá valamelyik dalból, de most ilyenkor a reggel, minthogy már nem az.
0: Ilyenkor nem
1: már
0: könnyű.
1: Nehezebben forognak az agytekervényeim.
0: Drága Pista, te ugye van akusztikus koncerted, van nagyzenekaros koncerted, igen, melyiket szereted jobban?
1: Mindegyik más. Sőt, három produkcióm is van. Van a Vörös István zenekaros koncert, itt a zenekarommal, dalok a Prognózistól napjainkig, szólnak a dalok, ugye elmaradhatatlan Hajsza közben én az időt vagyok, tele van a város, hát szerelemmel, kőhegyek, hát ezek már örökzöldek, még meg nem akármilyen örökzöldek. Ezek a dalok, mondjuk vegyünk egy kőhegyeket, aha, vagy egy Hajsza közben, én az időt nem sajnálom, csak élni szeretnék. Hagyjat, hát ez mi aktuálisabb a mai világban? Jó, a tele van a város szerelemmel, az kicsit vesztett aktualitásából, de azért még annak a tempója az egy ilyen soft punkos dalocska, azt imádják, meg hát attól ott egekbe ugrik a hőmérséklet a koncert.
0: Igen, azt mondod, hogy ma akkora bulik vannak, mint régen.
1: Igen.
0: És akkor azt látjuk, hogy mondjuk 50 pluszosok, vagy mit látunk a színpad előtt?
1: Igen, 40-től fölfelé.
0: Azt az fölfelé. És ugrálnak is, csápolnak is, hatalmas buli.
1: Hatalmas buli, igen, és hát most így, hogy lesz ez a koncert a Barba Negrában, ugye a P-mobil, P-box, igen, prognózis, három P betű. Azért elmondtam néhányszor, hogy elgondolkoztam, hogy mindig kérdezik, és a zenekari tagok itt ott, ugye mondják, ilyen a billentyűs, a gitáros, a dobos, a mondják név szerint. Egy valakiről senki se beszél, jó, a menedzserről, aki szintén legalább olyan fontos, vagy még fontosabb, hát az egy másik történet, de olyan, aki a színpadon áll, és szinte a legfontosabb egyén a színpadon, az, aki kommunikál a közönséggel. Ezen áll, vagy bukik minden. Ugye? Meg hát stílus is teszi, ezt tegyük hozzá, mert stílus is teszi. Ezt a Schuster Lórival kapcsolatban szoktam elmondani, hogy ő volt az, aki megteremtette ezt a világot, és én sokat tanultam tőle, annak idején jártam P-mobilra, Budai Parkba, Corvin moziban ott voltam, úgyhogy zseniális hangulat volt, igazi rock volt az egész, hát most a mostani zenekarra is dúl full jobbra-balra, úgyhogy de hát most azért lesz mellettük még egy P-box, hát meg csodás, lesz a prognózis.
0: Ez egy fantasztikus hármas, azt gondolom, hogy ennek, igen, a korszaknak abszolút a lenyomata, úgyhogy ne is felejtsük el, hogy ez mind október 10-én történik szombaton a Dinoszauruszok éjszakáján, P-mobil, ős P-box és a prognózis ebből az alkalomból vendégem, Vörös István a prognózisból, és zenélünk egy kicsit, és utána
1: zenéljünk.
0: István pedig elmondja, hogy ő milyen zenékből táplálkozott, amikor ő még igazán fiatal volt.

0: 103.9 Rock FM. Hát gyerekek, ismételten dinoszauruszok éjszakája, ez már a kettes verzió, amikor a P-Mobile az ős P-Boxsal és a prognózissal lép színpadra október 10-én a Barbanegra Red Stage-en, és ebből az alkalomból vendégem Vörös István, a prognózis legendás énekese, és ott fejeztük be az előbb, hogy miből táplálkozott a prognózis, mert ez már a rockzenén belül egy tök más műfaj volt, teljesen más lüktetésű dalok voltak, bejött a szintetizátor, ne felejtsük el, és egy tök modern dolgot csináltatok, ez már nem ilyen P-mobilos lüktetésű volt, mint a Deep Purple, meg a Led Zeppelin. Ez mi volt ez a stílus, amire ti rányultatok?
1: Elég furcsa, hogy pont itt nálatok a rock pagodában, a rádióban próbálok arról beszélni, hogy tulajdonképpen a rock az micsoda. Alapvetően egy riff alapú, bluesos, gitáros, stb. Most folytathatnám még tovább. Na most mi az, hogy riff? Az egy makacsul ismétlődő zenei figura.
0: Így van.
1: Ami ismétlődő.

0: ugye annak idején a Creedence Clearwater-en nőttem fel, aha, és akkor azok dalok.
1: Igen.
0: És ez két különböző dolog, a riff alapú zenebona, vagy igen, rock, meg a dal alapú.
1: Igen, ugye? Igen, igen.
0: És én tulajdonképpen a mai napig, jó, vannak ilyen riff alapú dalaim is, de inkább elektromosan játszok dalokat.
1: Aha.
0: De például annak idején, mikor a Prognózis megalakult, az első műsorunk az a rock műsor volt. Annak volt a szüleménye és megismert rock himnusza, mondjuk így, az Én az időt nem sajnálom, igen, csak élni szeretnék. Ugye? Igen. Az egy tagadhatatlanul hard rock nóta, és akkor a lemez nyárból a Wilpert mondta, hogy hát ez nagyon jó, meg minden, de annyi ilyen szuper jó zenekar van, akik ilyen, mert az is egy riff a hajszak közben, igen, csak igen, az orgonával kezdődik. Mindegy, és akkor, hogy próbáljunk valami kis nyúvévet, újdonságot, aha, akkor jött be, aha, a divatba, és akkor a zenekar ugyan húzta a száját, de én mondtam, gyerekek, ha lemezt akarunk, akkor ez. És akkor elkezdtem hallgatni a külföldi nagyokat, akik akkor mentek, akár aki Police, akkor a, hát akkor volt a Duran Duran.
1: Júj, tényleg, az már volt
0: Duran,
1: akkor.
0: Duran Duran, de hát meg egy csomó minden, és akkor a dalokat áthangszereltük, én a szövegeket is átírtam, aha, tehát direkt annak a jegyében, hogy Prognózis, ugye az, aha, első lemeznek az is lett a címe, hogy Előjelek.
1: Igen,
0: Előjelek,
1: igen,
0: és hogyha már itt a szövegnél tartunk, akkor a menedzseren, a közönséggel kommunikálom valakin, a szövegírót is meg kell, hogy említsen, mert hiába zenélünk mi akárhogy, hogyha az a szöveg nem hatol a közönség lelkéig.
1: De jó.
0: Na most akkor a szövegeket így átírtam, és akkor így a mai napig ez egy ilyen kicsit skizofrén forma, hogy a hard rock ugye a hajszak közben, igen, amit játszunk minden koncerten, és őrületes sikere van, de szerintem a szöveg miatt is. Tehát jó, és akkor a Tele van a város, az is, az már később jött, amikor már kicsit belementünk az újabb, igen, dolgokba. És akkor a szerencsére a zenekar akkor úgy hit az én iránymutatásomban, és akkor át lett hangszerelve az egész repertoár, és akkor ebből lett az Előjelek című első album.
1: De jó.
0: Majd utána jött a Tele van a város, ami már egy koncept, nekem mindig a lemezeim valahol koncept lemezek. Az egy másik dolog, a koncepció.
1: Igen.
0: Koncept lemezek. Tehát ez azt jelenti, hogy van eleje, vége, közben elmondok egy történetet, mely bármelyikünkről szólhat.
1: Aha.
0: Na és akkor a Prognózis, igen, ő már nem annyira riff alapú volt, bár ott is ez a ahogy kezdődik a hajszak közben, az is egy riff, csak az billentyűvel, azt a Béla hozta még annak idején, amiből aztán én megírtam a dalt. Tehát így az jó társulat volt ilyen értelemben, hogy egymást inspiráltuk egymást, és egymás ötleteit tudtuk hevíteni. Na tehát, és akkor így születtek meg az első lemez, a Előjelek, amelynek a szandjával, a hangzásával nagyon nem voltam megelégedve, most ezt nem részletezném, de a Tele van a város már elfogadhatóbb, és az már megüti azt a szintet is, és hát meg koncepció a szerelem jegyében.
1: Ahogy nem.
0: Fogant, hogy így mondjam, a Tele van a város szerelemmel című dal, és akkor utána jött az összes többi, mert mindegyik erről a témakörről, a türelem, ugye a hölgyekről, a gátlásos vagyok, ami círmos, kormos énekel. Különben jó, ezt tényleg, a Prognózis bulin is nyomjuk, a gátlásos vagyok, zseniálisan adja elő az öreg. Hát ő, te figyeld, hát ő már a bőven a 70-es évek vége felé jár, úgyhogy, de az agya az még vág, úgyhogy jól csinálja, és figyelj, minket, hármunkat összetart a régi barátság, és te
1: a
0: tudod.
1: A Bélával.
0: És Jankai B, tehát kik lesznek a színpadon.
1: Igen, ez egy fontos. Na, majd mi mindjárt átugrunk, vesízzük ki a régi időket.
0: Igen, igen.
1: Az új időt azt majd hagyjuk a harmadik így blokkunkra.
0: Igen.
1: Egy kicsit mesélj arról, hogy ez a régi idők, ez így tud még annyira hiányozni az, amikor tényleg az IFI Parkban, mit tudom én, 3000-10000 ember volt ott.
0: Hogyne.
1: Egy kicsit, hogyha visszanosztalgiázunk, ez le tudod benned zárulni, hogy már nem 10000-ekre járnak ezekre a bulikra, hanem tehát megelégszel azzal, ami jelen van? Nehéz feladat?

0: A hangulat ugyanolyan, mint annak idején volt. Hát az, hogy ugye eltelt azóta már 40 év, kit hova vetett a sors. Mondok egy extrém példát, mikor kint koncerteztem Sarasotában, ott jöttek utána oda hozzám magyarok, akik direkt a koncertre jöttek, és hozták a régi bakeliteket aláírni. Tehát ez azt jelenti, mikor ők a 80-as években diszidáltak, ugye elhagyták illegálisan az országot, akkor nekik ez annyit jelentett, hogy vitték magukkal. Ugye tele van a város bakelitet, akár a pikniklubot is. Úgyhogy sokat jelentett nekem, és ezt akartam kihozni az imént, hogy te is tudod, és gondolod majd, hogyha most elmondom, hogy mindannyiunknak, akik zenélünk, a életünk egyik legszebb időszaka az, amikor belecsaptunk ebbe a műfajba, igen, és akkor még lelkesedéssel, baráti összefogással, készfogással írtuk a dalokat, adtuk egymásnak az ötleteket. Akkor még nem szólt bele a témába a pénz, a ez, az amaz. Tehát nekem számomra is az az első, második év az a életem egyik legboldogabb időszaka volt, mint Círmos Kormos, meg Jankai Bélának, igen, is. Érted, akkor nem. Utána már jöttek a feszültségek, hogy megjelent egy lemez. Na, akkor jön az a kérdés, hogy na és akkor kérem ezt, hogyan játsza majd a rádió, meg hogyan jut el ez a zene a közönséghez. Mondok gyorsan egy példát, volt annak idején a Lépcsőház nevű zenekar a Nagy Ákossal, és csak szórakoztak, érted, játszottak ilyen Illést, meg Rolling Stones, meg mindenek külföldi dolgokat, és maromi jól érezték magukat, nagy bulik voltak ilyen régi retro szinten, és akkor egyikük bedobta az, hogy kéne lemezt csinálni. Abban a pillanatban megszólalt valaki, az, hogy akkor én kiszálltam.
1: Jaj.
0: Érted, a lemezzel,
1: súlya volt.
0: Súlya, hát abban a pillanatban súlya lesz, persze, felelősséged van, megjelen a dalokkal szemben felelősséged van, hogy az eljusson a közönséghez, igen, hogy azt aztán hogyan tudod keresztül vinni, és így tovább, és így tovább. Mert a dalok köteleznek, meg az is, hogyha írsz valami csodálatos dalt, hogy az eljusson a közönséghez, akkor meg még inkább.
1: Pistám, őrületes végszavakat mondasz, elképesztő, nagyon bírom. Dinoszauruszok éjszakája 2, P-mobil, Hős P-box és a prognózis ebből az, igen, alkalomból. Vendégem Vörös István, mert hogy október 10-én Dinoszauruszok éjszakája 2. Jövünk vissza a harmadik blokkal egy kicsi muzsika után.

0: 103.9 Rock FM dinoszauruszok éjszakája, 2 P-mobillal, hős P-boxsal és prognózissal október 10-én a Barba Negrában, és ebből az alkalomból természetesen a vendégem Vörös István, a legenda, a prognózis legendája, dalszerzője. És akkor mesélj egy picit, hogyan áll össze ez a koncert, ki kezd, ki végez, és ti milyen felállással álltok fel. Nyilván ott lesz Béla.
1: Így van. Tehát október 10-e szombat, Barba Negra, 6 órakor kapunyítás.
0: Jó.
1: 7 órakor a húrokba csapunk, mint prognózis.
0: Tehát
1: 7 óra, mi kezdjük az estét, utána jön a 1 órát játszunk, felelevenítjük a 80-as évek hangulatát, természetesen csak a 80-as évek dalaiból merítettem a repertoárt. Kik lesznek a színpadon? Hát leginkább Jankai, Billentyűs, Béla, Círmos, Kormos, Gábor, jó magam, Vörös István, és társaim a zenekarból, a zenekaromból.
0: A Vörös István zenekarból.
1: Igen, besegítenek a többiek, és ők a többiek, és így haladunk. Utánunk jön a P-box, és utána a P-box után jön a P-mobil. Mindenki 1 órát játszik. Ez egy különleges este lesz, hiszen a P-box dalaiból is azért megdicsérhetjük, ugyanis a Sáfár öcsi, az nagyszerű szerző, hisz ő írt a Zöld a Bíbor, sok-sok dalt, a Bolond, meg Varga Miki is ott leszel, ne felejtkezzünk róla. Júj. Mondta, hogy most aztán leénekli a Csillagot az égről.
0: Ó, ez nagyon izgalmas.
1: Úgyhogy nekem is igyekezni kell. Ős
0: P-box.
1: Igen, és utána meg a P-mobil. Úgyhogy ez egy időutazás lesz, ezt fogjuk fel így. Még akkor is, hogyha nem nézünk úgy ki, mint a dinoszauruszok, de azért a tűz még mindannyiunkban lángol, hiszen egész életünket erre a műfajra és erre az életérzésre tettük rá.
0: Hát igen, ez gyönyörű. De nem tudunk ettől elszakadni. Én azt gondolom, aki egyszer rockzenész lesz, az így rockzenész marad a élete végéig, és valahogy vágyik a színpadra. Ott érzi magát a legjobban az ember, nem? Tehát, hogy te hogy vagy ezzel, hogy mondjuk hány napot tudsz eltölteni színpad nélkül? Nyugodtan.
1: Ne, el vagyok én a életben. Olyankor olvasok, töltekezem, ugye, mert hát szövegíráshoz elengedhetetlen, igen, hogy olvasson az ember.
0: Miket
1: zenéket miket hallgatok.
0: Olvasol?
1: Miket olvasok? Most például Maupassant.
0: Na, aztán.
1: Maupassant, de sok mindent. Erdős Péterről is megjelent egy könyv, például nem arra volt. Is kíváncsi vagyok, még odáig nem jutottam.
0: A Szárnycégű, azt hiszem, az a címe, nem az a címe?
1: Nem tudom, egyelőre még csak ott van az asztalomon. Uh-huh. Meg ilyen, mindenféle ilyeneket töltekezni kell, mert ha nincsenek ötleteid, akkor azt úgy tudod pótolni, hogy olvasol. És a zenében ugyanez van, tehát zenéket kell hallgatni. Például van egy könyvtár Újpesten, a Király utcában, és csodálatos repertoárral bírnak, szinte minden előadónak a teljes életműve ott van náluk, és akkor én ebből mindig kiveszem az összeset, és otthon én ezeket végighallgatom, megakad a fülem egy jó fordulaton, azt kielemzem, hát tanulok.
0: De jó,
1: tanulok.
0: Örökké
1: talán. Örökké, mert én erre születtem.
0: Jó pap is.
1: Életemben érted, a ifjúi koromban érted, állandóan olyanokat kellett tanulni, ami az nem sok kedvem volt.
0: De jó.
1: De és itt meg mostan azokat kielemzem, stb. És azzal foglalkozom, ami tulajdonképpen a hobbim, és ezt szeretem, és utána jönnek. Hát egy hónapban 2-3 koncertünk van.
0: Tök jó.
1: Ez bőven elég. Megszűnt az az időszak, hogy most megyünk mindenhova, mindenféle lebújba, blablabla. Nem, meg kell adni a módját, és nem beszélve arról, hogy ez, amit én játszok, vagy amit mi játszunk, főleg a új zenekarral, de már prognózisban is a jegyei ott voltak, ezt kultroknak hívják, és ez a közönségen is megmutatkozik.
0: Aztán.
1: Tehát ők egy ilyen éjféli koncertkezdésre azért már nem mennek.
0: Igen, itt 8-kor meg kell kezdeni. Nagyon elhúzódva.
1: Hát nem is oda baromság az, nem? Hogy volt olyan, hogy egyszer valami klubban, hogy hát mondom, és akkor mikor kell kezdeni? Hát azt mondja, hát akkor én már az. Akkor jön a közönség. Gyerekek, érte.
0: De szép.
1: Na, mindegy, szóval ez volt a nagy történet. Így telnek a napjaim, és...
0: Tök jó.
1: Írom a dalokat.
0: Nagyon jó. István, nektek nagyon jó bulit kívánok erre a fantasztikus kis eseményre, ami valójában ugye október 10! Mindig 10-t akarok mondani. Szóval a P-Mobil, ős P-Box, prognózis és október 10, Barbonegra 7 órakor dinoszauruszok éjszakája. Jó egészséget kívánok neked, sportolj sokat, és legyél mindig ilyen jó formában, ezt kívánom neked.
1: Igyekszem.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, a kultrok legyen veletek.
2: Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

103.9 Rock FM, jöjjön az első női futó a Boston Maratonon. Mert hogy 1972. szeptember 23-án Catherine Switzer hivatalosan is indulhatott a Boston Maratonon. Bár 1967-ben már titokban lefutotta, akkor még tiltották a nők részvételét. Kitartása és bátorsága utat nyitott a nők sportbeli egyenjogúságának, és mára természetes, hogy a világ maratonjain nők tízezrei is indulhatnak.

0: 103.9 Rock FM. No, hát tudtátok, hogy ma van az őszi napi egyenlőség? Ez az a nap, amikor a nappal és az éjszaka hossza nagyjából egyenlő. Az északi féltekén ezzel hivatalosan is megkezdődik a csillagászati ősz. Régen sok kultúrában ünnepelték a terménybetakarítás végét, és külön szertartásokkal köszöntötték a fény és a sötétség egyensúlyát.
1: Vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

93.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy a mai napon született Augustus császár, Krisztus előtt 63. szeptember 23-án született Caius Octavianus, akit a történelem Augustus néven ismer. Ő volt az első római császár, aki több mint 40 évig uralkodott. Nevéhez fűződik a Pax Romana, vagyis a római birodalom békés korszaka, amely több mint két évszázadig tartott.

103.9 Rock FM, és most sport. Mert hogy 2005. szeptember 23-án Fernando Alonso bebiztosította első Forma 1-es világbajnoki címét. Ő lett a sportág addigi legfiatalabb világbajnoka, aki megtörte Michael Schumacher dominanciáját. Alonso neve örökre beíródott a motorsport történetébe, és máig aktív versenyzőként bizonyít.

103.9 Rock FM. Na jöjjön egy kis érdekesség, amely pedig nem más, mint a Nintendo alapítása. Mert hogy 1889. szeptember 23-án alapították meg a Nintendo vállalatot Japánban. Hát kezdetben hagyományos kártyajátékokat gyártottak, majd a 20. század második felében váltak a videójátékipar úttörőjévé. A Mario, a Zelda, a Pokémon szériák máig, bátran mondhatjuk, a legnépszerűbb játékok közé tartoznak. She keeps

0: that's when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM, szevasztok! No, hát nem akárki született a mai napon, mint Jaroszláv Hašek, svejk atya. 1883. szeptember 23-án látta meg a napvilágot Jaroszláv Hašek, cseh író, svejk a derék katona a világháborúban. A szatirikus regényben svejk figuráján keresztül mutatja be a háború abszurditását és az emberi butaságot. A könyvet több mint 50 nyelvre fordították le, és világszerte a háborús irodalom klasszikusává vált.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

Joe, ha jön a hóhér, mondd, hova mész.

híred nem nyugszik meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem